0: Táto promócia. Reklama. Bol v Media Expert Tanima. Oh, tak. Tanima.
1: V Media Expert. Vypšel.